0: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: Curiosità ed intorni. Ogni mercoledì dalle ore 19.

0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: Scarica le nostre app per smartphone.